0: Rock Radio.
1: 31. květencem dorazit do Pasohlávek.
0: Rock Radio. Moto
1: květencem dorazit do Pasohlávek.
0: Rock Radio. Moto keci.
1: Dorazit do Pasohlávek.
0: Rock Radio. Moto keci.
1: Pasohlávek.
0: Rock Radio. Moto keci. Rock Radio. Moto keci. Rock Radio. Moto keci. Jo, moto keci.
2: Sám
0: to keci.